0: Pasal 283 LL aja.
1: Apaan tuh?
0: Dilarang nyetir sambil merokok, Le.
2: Paham?
3: Makassar sore ini.